ilyen a biznisz. De is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Bass FM.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Bass FM.

0: bizfm.hu.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: A legveszélyesebb hőhullám lehet a hétvégi, megismerhetők a kórházi fertőzések adatai. Borok miatt razziáztak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, most másodfokú, de szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Többet tudhatunk meg a hazai kórházi fertőzésekről. Szeptembertől indulhat az ezeket mérő és publikáló rendszer. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be ezt, amikor bejárást tartott a miniszterelnökkel a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A tárcavezető az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Kiválóan szerepeltek az olasz Riesling borok a Nébih ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta terméktesztem ezúttal 27 terméket hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. A szakemberek nézték az alkohol és cukortartalmat, a sav és kén-dioxid mennyiségét, a címkéket és a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. Megnyugodhatnak a lakók, rendeződött egy régóta vitás ugye a 8. kerületben. Elfogadta Józsefváros az Airbnb szabályozás koncepcióját. Eszerint kerület, lakónegyed és társasház szinten határozzák meg az ilyen jellegű szállások arányának maximumát. Az előírások alapján a városrészben 3,5% lesz a korlát, ami azt jelenti, hogy a jelenleginél több rövid távú szálláshely nem létesülhet. Ma van a kábítószer kereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabis változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon.
1: Napos, száraz időnk van, kevés felhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Frissítő esőre nem számíthatunk. 37 fok köré melegszik fel a levegő. Egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. Holnap már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ekkortól nem kizárt a 38-40 fokos csúcs hőmérséklet sem. Vasárnap délután akár 41 fokot is mérhetünk. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg az időjárás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nízse a kepsent a falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top flight.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
1: Összehangolt védelem a hőség miatt. Nincs gond az energiaellátásban. Fém lehet a nutellás muffinban. A mikrofonnál Gál Ildikó. Rendkívüli hőség sújtja az országot. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány az extrém meleg miatt. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízis, ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A feladatokban több mint 2000 ember vett részt. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádióknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni fúrt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Amikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni, csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is.
1: Baj van a mogyorós édességgel. A Ferrero Magyarország Kft. Visszahívja a Nutella Muffin elnevezésű termékét. Fénydarabok lehetnek a desszertben. Az intézkedés Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti. Ezeknek az országoknak az élelmiszerbiztonsági hatóságait már értesítették. A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy a jövő augusztusi minőség megőrzési idővel rendelkező süteményt ne fogyasszák el. Marad a forró, napsütéses idő. Napos, száraz időnk van, kevés felhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Frissítő esőre nem számíthatunk. 36-37 fok köré melegszik fel a levegő. Egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. Holnap már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ekkortól nem kizárt a 38-40 fokos csúcs hőmérséklet sem. Marad az extrém UV-sugárzás. Emiatt védjük bőrünket, ha a napon vagy vízparton, strandon leszünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Parádés péntek reggelt mindenkinek, eljött a hét egyik legszebb napja, legalábbis sokunk nagy kedvence, amivel nyitom a mai kört, és a következő 4 órát az egy jó kis hazai duó, Bruno és Spack érkezik tőlük a Budán vagy Pesten, mindenkinek varázslatos reggelt!

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper pénteket mindenkinek, a mikrofonnál Erpi. 17-szeres platinát csinált, ami azt jelenti, hogy majdnem kétszeres gyémánt. Jön Travis Scott, Kendrick Lamar közöse és a Goosebumps. Itt a 96.4 Bass FM-en jöjjön ez a top dal. 7:30
1: I get those goosebumps every time.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: A pici lány nagyon tud zenélni, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egyre többen ismerik a nevét, és a számok is magukért beszélnek. Újoncként az Egyesült Államokban nyomott egy aranyat, és a braziloknál platinát, illetőleg Új-Zélandon is platinát. Magyarországon egyébként a Mahasz toplista szerint szintén aranyat csinált. Jön nálunk Tyla, Push to Start, itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Sorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: A legveszélyesebb hőhullám lehet a hétvégi, megismerhetők a kórházi fertőzések adatai. Borok miatt razziáztak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, most másodfokú, de szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Többet tudhatunk meg a hazai kórházi fertőzésekről. Szeptembertől indulhat az ezeket mérő és publikáló rendszer. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be ezt, amikor bejárást tartott a miniszterelnökkel a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A tárcavezető az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Kiválóan szerepeltek az olasz Riesling borok a Nébih ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta terméktesztem ezúttal 27 terméket hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. A szakemberek nézték az alkohol és cukortartalmat, a sav és kén-dioxid mennyiségét, a címkéket és a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. Megnyugodhatnak a lakók, rendeződött egy régóta vitás ügy a 8. kerületben. Elfogadta Józsefváros az Airbnb szabályozás koncepcióját. Eszerint kerület, lakónegyed és társasház szinten határozzák meg az ilyen jellegű szállások arányának maximumát. Az előírások alapján a városrészben 3,5% lesz a korlát, ami azt jelenti, hogy a jelenleginél több rövidtávú szálláshely nem létesülhet. Ma van a kábítószerkereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drogprobléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
3: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon.
2: Napos, száraz időnk van, kevés felhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Frissítő esőre nem számíthatunk. 37 fok köré melegszik fel a levegő. Egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. Holnap már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ekkortól nem kizárt a 38-40 fokos csúcs hőmérséklet sem. Vasárnap délután akár 41 fokot is mérhetünk. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg az időjárás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Pénzközlekedés.
1: Pompás péntek reggelt minden haladónak az utakon. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket hozzá. Útszükületre kell készülnötök a Széchenyi rakparton. Ez egészen ma este 8 óráig tart. Utána viszont az előrejelzések szerint szabadon járható. Ja, Lil Nas X, Jack Harlow közöse és az Industry Baby. Ez egy olyan videóklip forgott, amely sokaknál kiverte a biztosítékot. Egyébként látványban elég jó, viszont biztos, hogy nem a szokványos. Ezzel száguldunk tovább itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddie, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Beats FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

műsorajánló. A 96.4 Bass FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4 a fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

0: Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Összehangolt védelem a hőség miatt. Nincs gond az energiaellátásban. Fém lehet a nutellás muffinban. A mikrofonnál Gál Ildikó. Rendkívüli hőség sújtja az országot. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány az extrém meleg miatt. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízis, ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A feladatokban több mint 2000 ember vett részt. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádióknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni fúrt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Amikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is.
1: Baj van a mogyorós édességgel. A Ferrero Magyarország Kft. Visszahívja a Nutella Muffin elnevezésű termékét. Fénydarabok lehetnek a desszertben. Az intézkedés Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti. Ezeknek az országoknak az élelmiszerbiztonsági hatóságait már értesítették. A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy a jövő augusztusi minőség megőrzési idővel rendelkező süteményt ne fogyasszák el. Marad a forró, napsütéses idő. Napos, száraz időnk van, kevés felhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Frissítő esőre nem számíthatunk. 36-37 fok köré melegszik fel a levegő. Egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. Holnap már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ekkortól nem kizárt a 38-40 fokos csúcs hőmérséklet sem. Marad az extrém UV-sugárzás. Emiatt védjük bőrünket, ha a napon vagy vízparton, strandon leszünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper pénteket és kellemes napot mindenkinek. A mikrofonnál RP, jön egy jó hazai, Vézsi.

0: Pénzközlekedés.
1: Parádés péntek reggelt, és csak óvatosan az utakon, már is mondom az infókat hozzá. Lezárásra kell készülnötök a 9. kerületben, Ferencvárosban, a Pékerdő utcában, úgyhogy ha itt van dolgotok, mindenképpen jó ez az info. Jön Kendrick Lamar SZA duója, és a nagy sikerű közös daluk Latter a GNX albumról, itt a 96.4 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. If they...

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk Juhász Márton, vagyis Jude Law, és egy olyan felvétel, amelyben Galla Miklós mondta ugye az intrót, ez nem más, mint a sötét. Úgyhogy ez pörög itt a 96.4 Beast FM-en.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj, ahogy iszi a Dunának a mutakamu hádát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
3: Klímát kaptak gyermekvédelmi intézmények, vizet oszt a MÁV, rendőrök szálltak ki a Semmelweis Egyetemre. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Hatékonyan működik a vörös kód, a hőség miatt elrendelt intézkedésnek köszönhetően. A szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik. Rendkívüli esemény nem történt. Ezt közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 helyen klímákat és állóventilátorokat helyeztek el. Vizet osztanak a forgalmasabb vasútállomásokon. A MÁV a hőségben 10 és 17 óra között biztosítja ezt. A meleg elviseléséhez több helyütt párakapukat állítottak fel. Az intézkedésre szükség is van, ugyanis a kánikula jó darabig velünk marad. Az országos tisztifőorvos a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Nagyon megsínlik a kapásnövények a forróságot és a csapadék hiányt. Erről ír friss agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Közölték, még mindig sok nedvesség hiányzik a talajból, az alföldön a legrosszabb a helyzet, a kalászosokat és a repcét is egyre több felé aratják. A napraforgó többnyire csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elegendő nedvesség áll rendelkezésére. A Semmelweis Egyetem teljes körűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal. Ezt közölte az intézmény, miután rendőrök jelentek meg és intézkedtek a belgyógyászati és hematológiai klinikán. Azt nem tudni, miért érkeztek ki az egyenruhások, annyi biztos, hogy egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult büntető eljárás. A nyári hónapok beköszöntével egyre többen készítenek különféle gyümölcsszörpöket és virágkivonat alapú szörpöket. Nagyon fontos, hogy ilyenkor is tartsuk szem előtt az élelmiszerbiztonsági szempontokat. Erről Helik Ferenc, a Nébih elnök helyettese beszélt rádiónknak.
4: Nagyon oda kell figyelni a személyi higiéniára, a környezeti higiéniára, és mindenképpen olyan alapanyagokat használjunk, amik sérülésmentesek. Folyó bővízben mossuk el ezeket a gyümölcsöket. Az is fontos, hogy a üveget előtte gondosan mossuk.
3: Napos, száraz időnk van, kevés felhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Frissítő esőre nem számíthatunk. 37 fok köré melegszik fel a levegő. Egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. Holnap már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ekkortól nem kizárt a 38-40 fokos csúcs hőmérséklet sem. Vasárnap délután akár 41 fokot is mérhetünk. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg az időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper napot nektek. Megyünk tovább hazai vonal után, egészen a tengeren túli Amerikából érkezik egy klasszikus, mára már lassan veterán, Eminem, és jön tőle a Houdini, egy több Bass FM-en.

0: has answered the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Pace közlekedés.
2: Szuper reggelt mindenkinek, és ne idegeskedjetek, ha dúóban álltok. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket hozzá. Budára látogatunk, lezárásra kell készülnötök a harmadik kerületben, a Szentendrei út szervízútján, amely közelesik az Ungvár utcához. Ez az info, hogyha erre van dolgotok, hasznos lehet. Érkezik BSV, és jön tőlük a szerelem. Itt a 96-i Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96-4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Kevesen tudják, hogy a következő dal kapcsolódik egy nagyon ismert és népszerű internetes játékhoz, amely nem más, mint a Fortnite, és amiről szó van, a pop egyik divájával csinált közös dal többek között, ő nem más, mint Madonna, kiegészülve Playboy Carlival érkezik a legendás kanadai superstar The Weeknd, és jön a közösük Popular. Itt a 96.4 Biz FM-en, már is mutatom, hogy melyik dalról van szó.

0: Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Fokozódik a hőség, nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai, tavalyi borokat ellenőriztek, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, most másodfokú, de szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Többet tudhatunk meg a hazai kórházi fertőzésekről. Szeptembertől indulhat az ezeket mérő és publikáló rendszer. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be ezt, amikor bejárást tartott a miniszterelnökkel a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A tárcavezető az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Kiválóan szerepeltek az olasz Riesling borok a Nébih ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta terméktesztem ezúttal 27 terméket hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. A szakemberek nézték az alkohol és cukortartalmat, a sav és kén-dioxid mennyiségét, a címkéket és a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. Megnyugodhatnak a lakók, rendeződött egy régóta vitás ügy a 8. kerületben. Elfogadta Józsefváros az Airbnb szabályozás koncepcióját. Eszerint kerület, lakónegyed és társasház szinten határozzák meg az ilyen jellegű szállások arányának maximumát. Az előírások alapján a városrészben 3,5% lesz a korlát, ami azt jelenti, hogy a jelenleginél több rövid távú szálláshely nem létesülhet. Ma van a kábítószerkereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drogprobléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon.
1: Napos, száraz időnk van, kevés felhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Frissítő esőre nem számíthatunk. 37 fok köré melegszik fel a levegő. Egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. Holnap már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ekkortól nem kizárt a 38-40 fokos csúcs hőmérséklet sem. Vasárnap délután akár 41 fokot is mérhetünk. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg az időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 19+.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper napot mindenkinek és kellemes pénteket a mikrofonnál, Erpi. A cowboy témavilág mindig is vonzotta a nézőket, vizuálban mindenképpen jól mutat. Jönnek a magyar cowboyok, Balmár, Bruno Spak, Manuel Ötöse, Visszavérem, itt a Ibiza.

tehát kaják. Rockstar vagyok, ez az élet menetek. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Mivel sok száz, csak egy nap mondtam, hogy szeretlek. Jaj, hoppá, már éjjel felejtett. Engem Sydney, mostanában divatlám. Mégis itt vagyok, még mindig, hogy vége lenne, vitatnám. Hallom az ex-szám.

egyik legjobb napja a péntek, és ezzel nagyon sokan egyetértünk. A legjobb nyári dalokkal készültem mára is, olyantól, amitől felpezdül mindenkinek a vére, jön Dash, Young Fly, Azaria triója, és dübörög a backpack. Na nézzük azt a hangerőt.

0: hitfm.hu.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében és szerzett nagy sikert magának. Jön Hanuman Kind, Call Me közöse és a Big Dogs, Csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 BSFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Összehangolt védelem az extrém melegben. Nincs zavar az energiaellátásban. Fémet tartalmazhat a nutellás muffin. A mikrofonnál Gál Ildikó. Rendkívüli hőség sújtja az országot. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány az extrém meleg miatt. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízis. Ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A feladatokban több mint 2000 ember vett részt. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádióknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Amikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is.
1: Baj van a mogyorós édességgel. A Ferrero Magyarország Kft. Visszahívja a Nutella Muffin elnevezésű termékét. Fénydarabok lehetnek a desszertben. Az intézkedés Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti. Ezeknek az országoknak az élelmiszerbiztonsági hatóságait már értesítették. A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy a jövő augusztusi minőség megőrzési idővel rendelkező süteményt ne fogyasszák el. Napos, száraz időnk van, kevés felhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Frissítő esőre nem számíthatunk. 37 fok köré melegszik fel a levegő. Egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. Holnap már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ekkortól nem kizárt a 38-40 fokos csúcs hőmérséklet sem. Vasárnap délután akár 41 fokot is mérhetünk. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg az időjárás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper napot nektek, bassfm.hu, online is elérhetők vagyunk bármikor. Jön Manuel, Need You Puha.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuper napot és kellemes reggelt mindenkinek. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Lezárásra kell készülnötök Angyalföldön a 13. kerületben, a Turzó utcában, amely a Hegedűs Gyula utca, illetőleg a Visegrádi utca közti szakaszon értendő. Ha itt terveznétek haladni, akkor érdemes kerülni. Érkezik T. Danny és egy olyan dal, amitől egyből felfrissülünk. Jön a Megmondtam. Itt a 96 BSFM-en. Lugó, baleset.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Tamás Bástya nagyot rúgott a saját karrierén, amikor 2024-ben megjelentette a Million Dollar Baby-t. Egészen jól menetel, és a mai napig egyébként folyamatosan növekszik az elérés. Az Egyesült Államokban egy szerény 5-szörös platinát hozott, Kanadában szintén 5-szörös platinát hozott, és egyébként a chartokon is igen erősen nyitott. A US Hot R&B hip-hop dalok közül szintén első helyen, a US Rhythmic Airplay Billboard listán első helyen, bár meglepő módon Magyarországon idézőjelben csak a 12. helyen nyitott. Érkezik tehát Tammy Richman és a Million Dollar Baby itt a 96.4 Biz FM-en.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
2: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
3: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
4: Volkswagen.
5: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
6: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra. Minden szerdán 8:30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
7: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
8: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
9: Klímát vittek gyermekvédelmi intézményekbe. Vizet osztanak a pályaudvarokon. Rendőrök érkeztek a Semmelweis Egyetemre. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Hatékonyan működik a vörös kód, a hőség miatt elrendelt intézkedésnek köszönhetően. A szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik. Rendkívüli esemény nem történt. Ezt közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 helyen klímákat és állóventilátorokat helyeztek el. Vizet osztanak a forgalmasabb vasútállomásokon. A MÁV a hőségben 10 és 17 óra között biztosítja ezt. A meleg elviseléséhez több helyütt párakapukat állítottak fel. Az intézkedésre szükség is van, ugyanis a kánikula jó darabig velünk marad. Az országos tisztifőorvosa másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Nagyon megsínlik a kapásnövények a forróságot és a csapadék hiányt. Erről ír friss agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Közölték, még mindig sok nedvesség hiányzik a talajból, az alföldön a legrosszabb a helyzet. A kalászosokat és a repcét is egyre több felé aratják. A napraforgó többnyire csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elegendő nedvesség áll rendelkezésére. A Semmelweis Egyetem teljes körűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal. Ezt közölte az intézmény, miután rendőrök jelentek meg és intézkedtek a belgyógyászati és hematológiai klinikán. Azt nem tudni, miért érkeztek ki az egyenruhások, annyi biztos, hogy egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult büntető eljárás. A nyári hónapok beköszöntével egyre többen készítenek különféle gyümölcsszörpöket és virágkivonat alapú szörpöket. Nagyon fontos, hogy ilyenkor is tartsuk szem előtt az élelmiszerbiztonsági szempontokat. Erről Helik Ferenc, a Nébih elnök helyettese beszélt rádiónknak.
10: Nagyon oda kell figyelni a személyi higiéniára, a környezeti higiéniára, és mindenképpen olyan alapanyagokat használjunk, amik sérülésmentesek, folyó bővízben mossuk el ezeket a gyümölcsöket. Az is fontos, hogy a üveget előtte gondosan mossuk.
9: Marad a forró, napsütéses idő. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Frissítő esőre nem számíthatunk. 36-37 fok köré melegszik fel a levegő. Egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. Holnap már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ekkortól nem kizárt a 38-40 fokos csúcs hőmérséklet sem. Vasárnap délután akár 41 fokot is mérhetünk. Marad az extrém UV-sugárzás. Emiatt védjük bőrünket, ha a napon vagy vízparton, strandon leszünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap, Hip-Hop, R&B, szuper pénteket mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, a legjobb zenékkel pörgünk ma is tovább, telefonon, SMS-en, Viberen. Hozzá tudtok szólni a műsorhoz, 0620-964-9999. Hazai vonalra fogunk rácsorogni, méghozzá BSV, Bayerlux közösen és a Lidokain, itt a Kedvenc Rádiót.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper napot nektek, érkezik a vagány, konkrétan a penge nyelvű Cardi B, amilyen csinos külseje van, annyira be tud szólni mindenkinek.

Sem szét sem kell félteni, hogyha jó slágereket és dalokat kell írni. Érkezik egy friss dala, ami viszont egyre több szívet hódít meg, no meg fület. Bossz Up, itt a 96 dB.

járok be nettek meg pizni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

magam nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse, nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

2021-ben a BET Awards-on a legjobb videó kategóriában, illetőleg a legjobb clubbangerbe jelölve volt, 2015-ben pedig a legjobb dalra, Grammy-re is jelölve volt, csak jelölés maradt, mindemellett besöpört egy háromszoros platinát, érkezik a Black Hollywood albumról Wiz Khalifa és a We Dem Boys. Én egész hétvégén várok mindenkit reggel 6 és 10 között, ha tehetitek, hallgassatok engem szintén. Mára köszönöm a figyelmet, mindenkinek hatalmas pacsi és szeretet az éterbe, a mikrofonnál Árpi volt.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Jude Law is Hometownban forgatott, úgyhogy el lehet mondani, hogy Mezőzombor for főváros, és hát gyakorlatilag tiszteletét fejezi ki szülővárosának. Szerintem a klip sem utolsó, hogyha megnézitek, akkor mindenre fény derül. Jön nálunk tehát Juhász Marci, Jude Law, és tőle is a Sötét. Itt a 96.4 BFM-en.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Peace Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Peace FM. Hírek.
1: Fokozódik a hőség. Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai. Tavalyi borokat ellenőriztek. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, most másodfokú, de szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Többet tudhatunk meg a hazai kórházi fertőzésekről. Szeptembertől indulhat az ezeket mérő és publikáló rendszer. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be ezt, amikor bejárást tartott a miniszterelnökkel a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A tárcavezető az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Kiválóan szerepeltek az olasz Riesling borok a Nebich ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta terméktesztem ezúttal 27 terméket hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. A szakemberek nézték az alkohol és cukortartalmat, a sav és kén-dioxid mennyiségét, a címkéket és a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. Megnyugodhatnak a lakók, rendeződött egy régóta vitás ugye a 8. kerületben. Elfogadta Józsefváros az Airbnb szabályozás koncepcióját. Eszerint kerület, lakónegyed és társasház szinten határozzák meg az ilyen jellegű szállások arányának maximumát. Az előírások alapján a városrészben 3,5% lesz a korlát, ami azt jelenti, hogy a jelenleginél több rövidtávú szálláshely nem létesülhet. Ma van a kábítószer kereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, vagy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon.
1: Marad a forró, napsütéses idő. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Frissítő esőre nem számíthatunk. 36-37 fok köré melegszik fel a levegő. Egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. Holnap már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ekkortól nem kizárt a 38-40 fokos csúcs hőmérséklet sem. Vasárnap délután akár 41 fokot is mérhetünk. Marad az extrém UV-sugárzás. Emiatt védjük bőrünket, ha a napon vagy vízparton, strandon leszünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

96.1 Bills FM, Rap Hip-Hop R&B. Sziasztok, én Faragó Janka vagyok, végre péntek, de az is igaz, hogy az idei nyár legmelegebb hétvégében megyünk bele együtt. Itt lesznek mellettetek a legkirályabb észes előadók. Hogyha szeretnétek bármit mondani, akkor azt a Viberen tegyétek, 0620 96.1 99 99. Érkezik már is Pology a Rapstárral.

96.1 Bills FM, Rap Hive Per & Babe. Az is nagy flex, amikor valaki csak úgy két perc alatt dob össze egy dalt. Hát a most érkező Pifu dal nem ez a kategória. Sokan dolgoztak, még megszületett, a változnak a helyek véglegesen.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, de a következő dalban akkor Ego Trip-en visz minket keresztül a Billy Bobby Brown-nal, meg a Mici Mackóval, hogy szerintem már külön parkoló kéne neki. Itt a Bass-en a Winnie Pooh.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, általában mindenki a Gangsta's Paradise üvölti, aztán meglepődik, hogy Kolionak tényleg voltak más számai is. Hát tényleg, és higgyétek el, volt élete a történelem tételeken kívül, és remélem, hogy most már nektek is, akik a vakációt töltitek, például egy

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Faragó Janka vagyok, és a következő órát rátok tervezem, hiszen kellenek a péntekbe a hétvégét beindító dalok. Itt ez Doja Cat és az Agora Hills.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Mindennek ellenére Tideni olyan tempóban dobálja ki a slágereket, hogy van egy olyan érzésem, hogy a telefonod legutóbbi lejátszott listája konkrétan az ő diszkográfiája. Itt a Bass on a Wall.

96.4 Bass FM, Rapipap R&B, érkezik Belánó és az a BSV, akik konkrétan már annyi sláger gyártottak, hogy lassan külön napkategória lesz belőlük. Itt a Bullshit.

Rap, hip-hop, R&B. A helyzet az, hogy kevés előadó hiszi el magára, hogy annyira jó egy dal, hogy 12-szer egymás után is le lehet nyomni. Jay-Z és Kanye West pont ezt tette, és pont Párizsban a kedvenc rádió.

0: 96.4 BSFM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ívott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénze meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Burna Boy fogta a City Boys Abdumát, ami eredetileg egy brit focis mém volt, és csinált belőle egy világhitet. Itt a kedvenc rádiótokban, rakjátok rá a hangerőt a City Boys-ra.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Brutál hőség vár ránk, tényleg az idei nyár legforróbb hétvégéje elé nézünk, úgyhogy vigyázzatok magatokra, hűsöljetek, vigyetek jeges vizet, mi pedig tartjuk a kedvet. Egy nagyon-nagyon jó szinten Dese, Youngfly-jal és Azival itt lesz a Bakbak.
0: Műsorajánló. A 96.4 Biz FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett

FM-ben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: hip-hop. Bokabokák, mindenki néz, néz, néz. 96.4 Peace FM. Run hip-hop.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

96.1 Bass FM, Rappi Peppa R&B, érkezik Marics Peti meg Pifu, egy olyan páros, amit elsőre nem kérsz, aztán azon kapod magad, hogy már harmadszorra megy újra, itt a Schwindler.

96.1 Bass FM, Repipa per MB, az biztos, hogy valakit Chance-jával a sarokba állítunk. Babyn kívül jöhetnek a jelöltek. Itt a kedvenc rádiótokban a Bass FM, Bossa.

0: them boys.
1: Go. Bass FM. Rap, hip hop, R&B. Go. 96.4 Bass FM.
2: Ez így nem mehet.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, akkor sorolom, hogy mi az, ami nélkül ne induljatok ki az utcára. Fejfedő, napvédőkrém, rengeteg sok jég és az elővigyázatosság. Meg persze a Bass zenék, itt lesz a BSV és By Alex a Lidokainnal. Várlak titeket!
1: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bills FM, Rapipap, R&B, Diaz és Mente ezzel a dallal. Szerintem még lehet, hogy önmagukat is meglepte, mert nem számítottam arra, hogy ők még adnak ki újat, ez a méreg.

0: Space FM 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

96.4 Bass FM, Rap Hive R&B. Azaria és Dest közösen már ott tart, hogyha együtt jönnek, akkor az nem dal megjelenés, hanem egy külön esemény. A kedvenc rádiótokba programozzunk együtt, itt szól a rész.

0: Rap, hip-hop.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. KSI úgy döntött, hogy a YouTube után most már a rapipar idegeit is megmozgatja, és ehhez hozta a Trippie Redet is, aki amúgy sem arról híres, hogy visszafogja magát. A Tika Feat pont az a track, ahol a kommentelők fele azt írja, mi ez, a másik fele meg már harmadszor indítja újra. Klasszikus internet energia, sok zaj, még több vélemény, és valahol középen egy sláger, KSI, Trippie Red és a Tika Feat a Bass-en.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Whiskey Champ, és Krug, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

96.4 Bass FM, Rapibe, R&B, Ice Cube nem motivációs beszédet tartott, hanem figyelmeztetést küldött a komplett hip-hop világnak. Itt a kedvenc rádiótokban. Check yourself!

0: FM.
1: Call her how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Faragó Janka vagyok, köszi, hogy jöttetek eddig, Breda Biával megy a folytatás, Oh Mama!
1: Műsorajánló. A 96.4 Bass FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.7 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B, Rihanna újabb mérföldkőhöz ért, átlépte az Instagramon a 145 milliós követőtábort. Gratulálunk ehhez! Ez a Work című zenéje Drake-kel együtt, a 90.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Ne feledjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a bsfm.hu-n, hogy ne maradjatok le az olyan menő trackekről, mint a Blinding Lights. Érkezik The Weeknd a 96.4-en.

0: yeke, tamo, o yeke, cello, o yeke, towo, o yeke, o yeke, o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, you understand?
2: Kattanj ránk!
3: Kattanj ránk!
2: 96.4
3: Bass
2: FM.
3: Bass FM.
2: Rap,
3: hip-hop,
2: R&B.
4: Yeah.
3: Besten kívül is! Bassfm.hu.
5: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagyjáta, kiengedem most mindenki hadlássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla, megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: velem drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

7 kell, 8 kell, felemelem, ha kell. Ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem. Szóval eljött, szóval már meg kell, alancsotok velem. Erre mit mondod?

0: Blink, a Command, a Cimbim. Ja, az nem, az nem, az...
1: Az New School.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.8 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy kollabban megyünk tovább, érkezik hozzánk VZ és Rézműves. Várj meg a 96.

96.4 Bass FM. Rap, hip hop. R&B. There was a body of gold.

94 BSFM, rap, hip-hop, R&B. A BSI-vel megyünk tovább, akik megosztották az Instagram oldalukon, hogy a nyári showkban benne lesznek már az új dalok is. Hogy pontosan melyikek, azt nem osztották meg, de szerintem az Always Be Mine is ilyen lesz. Nagy Bogival közösen,

96.1 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Érkezik Kendrick Lamar Sizával, Blurr a 96.

96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Dr. Dre 2014-ben tett egy olyan kijelentést, hogy ő a világ első olyan rappere, aki milliárdos. Pár évet várni kellett ahhoz, hogy felkerüljön a Forbes ezen listájára, de 2026-ban sikerült neki. Ez tőle a Fuck with Dre Day, itt a Bass.

0: Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
2: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra. Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban, és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
3: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
7: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
8: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Ladies and gentlemen,

96.8 Ibiza FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Éterben a menőbbnél menőbb beateket pörgetem, mint például a Diaz Mentától a Méreg, itt a 96.4-en.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek kérdezik, mikor jön meg az eszed. De

0: Millás közlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Anna írta meg nekünk, hogy a 11. kerületben beállt a Bogdánfi utca. Nagyon szépen köszönjük az infót, mindenkinek sok-sok kitartást kívánok, aki éppen dugóban ül. Judoltól pörög, ha meghalok, a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: to the chick. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 94 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Az elmúlt pár percben a Csajokat, Larót és Ice Spice-ot hallhattuk itt a Bizen, a Gaia című kollabjukat. Most pedig érkezik hozzánk Vézsi, ez a Jamaica, a 96

Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppant, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsi két elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk. A következő órában is hozok majd old school-okat, új zenéket és csajos beateket is. Az óraindító Doja Cattől az Agora Hills lesz. Itt a Biz FM.
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Egy picit melankolikusabb vibe-bal megyünk tovább, ez a Paranoiás, Bruno Tolis Paktól, itt a 96.4-en.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pen-

0: Millás közlekedés.
1: 96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Erős a forgalom a 10. kerületben, a Könyves-Kálmán körúton, a Népliget környékén, úgyhogy ha tehetitek, kerüljétek el. Manuel és a Need You pörög a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B. Évi írt nekünk, szeretnék kérni Destől és Young Fly-tól az Ó Mamma című zenét lányának, Petrának, mert éppen úton vannak vásárolni és minket hallgatnak. Nagyon szépen köszönjük, tartsatok meg ezt a jó szokásatokat, küldöm is nektek a zenét.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most elköszönök, mert Revolution átveszi a stúdiót, Dessel és a Vinnie Pooval indít majd, itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló. A 96.4 BSFM bemutatja Sopron Fest, július 2, 3, 4. A fénnyel festett

Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

06 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek! Péntek lévén gyertek velünk egészen éjfélig. Este 8 órától indul a Superfly Radio Show, a péntek esti mix műsor DJ Nessel, DJ Venommal és velem Revolution-nel, de addig még jó pár dalt le fogok nektek pörgetni, úgy mint például Akonnak az egyik leggyönyörűbb napjáról szóló dal, ez nem más, mint az Akon's Beautiful Day. Ezzel indulunk itt a kedvenc rádiótokban a 96 BSFM-en.

0: Közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok, szakaszos lezárásra számítsatok méghozzá Dózsa György úton. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább. Érkezik Bruno, VG és Mário, ez pedig közös daluk, a senki nem

0: Get the fuck up, Long Al. Get the fuck up, Worldwide. Get the fuck up.
1: 96 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velünk egészen éjfélig, péntek lévén 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 96 BFM hivatalos mix műsora, ahol is DJ Nash, DJ Venom és jó magam Revolution a legjobb zenékkel, a legjobb mixekkel készülünk nektek. A folytatásban BSV-ék és Nagybogi közös dal szól, ez az Always Be Mine itt a kedvenc rádiótokban, a 96 BFM-en, ezzel megyünk tovább, ne gyerünk srácok!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon-nagyon szuper magyar kollabbal. Érkezik a folytatásban VZ és Rézműves. Várj meg című dala. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. VG és Rézműves Vármegy című slágere után azt gondolom, hogy mindennyiunk egyik nagy példaképével megyünk tovább. Ő nem más, mint Eminem, tőle is szóljon Houdini című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a BSFM-en, ne gyerünk! Yes.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás az 5. kerületben, méghozzá a Balaton utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Jude Law-val. Tőle is pörögjön Sötét című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

minden alkalom. Hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

hallgatni a 96.4 Bass FM. Rap. Hip-hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

96.1 Bassa FM, Repiva Pár NBA Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, pár perc múlva 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 96.1 Bassa FM hivatalos mix műsora, ahol is, mint minden pénteken, 10 és 11 óra között DJ Nes, 11 és éjfél között pedig DJ Venom lesz a vendégem, jó maga pedig DJ Revolution, 8 és 10 között játszom nektek egy 2 órás exkluzív szettet. Most pedig Eminem nagy slágere a My Name Is után, Morion S-szel megyünk tovább, tőle is Ez az Ára című dalával, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bassa FM. Gyertek velünk egészen éjfélig!

műsorajánló. A 96.4 Bass FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, mint minden pénteken 8 és 10 között. Jó magam Revolution, vendégeim 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom, most pedig Buster MC és Coil Ray, és az a bizonyos Players Remix itt a Bass FM-en, na gyerünk!

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elmez játszunk mögött jó magam DJ Revolution, mint minden pénteken. Péntek esti házigazdaként 8 és 10 között egy két órás mixel jövök nektek, utána pedig 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, most pedig Kevin Harris, Frank Ocean és Migoszék, ez pedig a Slide, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Superfly Radio Show-ban.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en. Jó magam, DJ Revolution 8 és 10 között egy két órás szettel jövök nektek, 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, és ez minden pénteken így is van. Egy hatalmas visszatérővel, Didivel, és tőle is a Hello Good Morning-gal pörgünk tovább itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en. Na gyerünk, hangerőt fel! Hello.

0: Tovább menni még hozzá, érkezik D-Nice, Snoop Dogg és Rio, és az a bizonyos No Plans for Love itt a Base FM-en.
1: Welcome to CQ, D-Nice.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok. Jó magam, DJ Revolution, a péntek esti házigazda, egészen éjfélig veletek leszek. Jönnek majd vendégem is 10 órától DJ Nes, 11 órától pedig DJ Venom. Most pedig a gyönyörű Aya Nakamura-val és a Chacha-val indulunk meg itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en, a Superfly-ban. Aya Nakamura.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszunk mögött, jó magam DJ Revolution, én vagyok a péntek esti házigazda, és így is van ez minden pénteken, 8 órakor elindulunk, egészen éjfélig meg sem állunk, 10 órától ugye jön velem DJ Nes, és 11 órától pedig a vendégem, mint minden pénteken, DJ Venom, igen őt a halott pénzből jól ismerhetitek, gurulunk is tovább, nincs megállás, DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B, Ozuna, ez pedig a Taki Taki, itt a 96.1 Bass FM-en.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok. Jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Nincs megállás, gurulunk is tovább 8 és 10 között, mint minden pénteken. Egyedül zenélek nektek, 10-től DJ Nes, 11-től pedig DJ Venom lesz a vendégem. Chris Brown-nal, illetve Tigával is a Halet, mivel gurulunk tovább. Utána egy jó kis Tiny Tempo, Jazz Glyn és a Not Letting Go. Hangerő felsrácok, ez a 96.4 Bass FM.

Most egy picit leállunk, de ne szívd fel magad. A Superfly már is folytatódik. Műsorajánló. A 96.4 Bass FM bemutatja Sopron Fest. Július 2, 3, 4. A fénnyel festett

FM-ben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.1 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show folytatását hallhatjátok. Nincs megállás, egészen éjfélig a legjobb zenéket szállítjuk nektek, ebben az órában pedig meg is érkezett DJ Nash. Hello, hello!
1: Szevasz, Revo, én is üdvözlök mindenkit.
0: Na, miket hoztál nekünk ma?
1: Na, de egy kisebb megfázás, de amúgy nem.
0: Igen, azt hallom a hangod, hogy egészen jól sikerült tényleg.
1: Egészen furcsa. Most talában ezt úgy egész jól küldtem az elmúlt pár hónapban, de
0: amúgy
1: kerülve egy Empire State of Mind-dal kezdünk itt a Superfly Radio Show-ban péntek este.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show, a péntek esti Superfly Radio Show-t hallhatjátok, ahol is a lemezjátszó mögött, mint minden pénteken 10 és 11 óra között DJ Nash. Na, mivel megyünk tovább?
1: Hát úgy döntöttem azért, hogy a csajoknak is már megszokottan tőlem azért legyen valami.
0: Nem úgy rossz döntés, amúgy, by the way.
1: Egy jó kis, ugye? Választottam egy jó kis Doja Cat dalt, Gerintőit, itt a Superfly Radio Show-ban. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show, a péntek esti Superfly Radio Show folytatását hallhatjátok, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Nes, jó magam pedig DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Nagyon fenékrázósba voltunk az imént, ugye? Ezzel megyünk tovább?
1: Igen, tulajdonképpen volt egy film, azt hiszem 2008, most nem akarok rosszul tippelni, mindenki megveszett érte, tánc, ugyebár, Step Up, ismerős?
0: De hajtsd!

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött egészen 11 óráig DJ Nes, jó magam DJ Revolution, a péntek esti házi gazda, az egy Beyoncé Crazy Love után egy ilyen merész dalt, oké.
1: Igen, gondoltam, hogy ezért kicsit a srácoknak is legyen valami nagy csajoskodás után, mondjuk ez az ember maga olyan, hát mindegy, hagyjuk el, van egy-két jó zenéje, de amúgy 6ix9ine-jel ezzel folytatjuk.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszó mögött ebben az órában DJ Nash volt. Adjuk tovább a stafétabotot, illetve hát én maradok, Nash pedig ugye átadja a lemezjátszót DJ Venomnak, aki 11 és évfél között velünk lesz. Nash, hát majdnem megkérdezte, hogy mivel zárod a szetteret, de nagyon örülök, hogy ezt választottad.
1: Igen, kicsit ágyazok Venomnak, illetve tudom, ez az egyik régi kedvenc számú, úgyhogy meg is hagyom neked a lehetőséget, hogy felkonfold, én elköszönök, sziasztok!
0: Eliquan Habits, Return of the Tress, itt a 96.4 Bass.

0: 94 Beast FM, Rap, Hip-Hop, R&B, ti pedig a péntekesti Superfly Radio Show utolsó óráját élvezhetitek, hiszen mint minden pénteken köztudott, hogy 11 és évfék között a lemezjátszó mögött DJ Venom. Hello, hello!
1: Hello, Revo, nagyon szuper péntek estét mindenkinek!
0: Nagyon-nagyon fincsi kezdés, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz még?
1: Jönnek igazi legendák a nyugati és a keleti partról egyaránt, itt lesz velünk Ice Cube, itt lesz velünk Missy Elliott, itt lesz G-Eazy, viszont a Short Snoop D-O-W-G-vel kezdjük, és hát azt rebesgetik, hogy lesz az Up in Smoke Tournak folytatása.
0: Nagyon élném.

0: 96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show folytatását halljátok, mint minden pénteken 11 és éjfél között, ebben az órában DJ Venom. Mivel gurulunk tovább?
1: Érkezik óriás kedvencünk egyenesen a Bronxból, a Terror Squad feje Fat Joe,
0: yes,
1: aki az utóbbi hetekben, hónapokban podcast házigazdaként próbálta ki magát, és hát remekül áll neki. Jada Kiss-szel ketten mesélnek hamisítatlan New York-i történeteket. Érkezik tehát Fat Joe 96.4-en.

0: mix. Old school tip. BSFM, Rap, Hip-Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, méghozzá a péntek esti Superfly utolsó óráját, ahol is elemez játszok mögött DJ Venom, a mikrofonnál pedig jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda, klasszik vizek vagy új vizek, mivel megyünk tovább?
1: Maradunk még egy picit a klasszik vonalon, hogyha nem is ugrunk vissza a 90-es évek közepéig, mint az előző Ice Cube dal kapcsán, Missy Elliott érkezik, és a Work It Remix 50 Cent-tel közösen itt a 96.4.

0: 96.1 Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a péntek esti Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Velom, a mikrofonnál pedig jó magam Revolution, a péntek esti házigazda, kiváló groove-okba vagyunk, mivel megyünk tovább, Velom?
1: Ezt a kiváló groove-ot pedig az a Mark Ronson készítette, akinek most jelent meg a könyve, amiben a 90-es évek New York-járól mesél nekünk. Ő érkezik itt a Bass-en.

0: 96.1 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, zárul már a DJ Venom, DJ Nash és Jómagam Revolution munkatára, azaz a péntek esti Superfly Radio Show. Ne felejtjétek, hétvégén senkit sem hagyunk kiváló mixek és zenék nélkül, hiszen szombaton 8 és éjfél között Breda, Bia és Ben Junior húzza el a nótátokat. Na de vissza a valóságba, Venom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy jó kis Usher után mivel fogod lezárni ezt a szettet, illetve milyen dalok jönnek még, ha esetleg több dal jön.
1: Maradunk egy picit az atlantai vonalon. Usher nagy felfedezője és az a producer, aki több lemezet is készítette, ugyanis atlantai, akár csak maga az énekes, őt úgy hívják, hogy Jermaine Dupri, és a folytatásban egy olyan R&B csapat következik, akiket szintén ő fedezett föl, az ő nevük Jagged Age, és Amerikában több platina lemezt is felakaszthattak a falukra már. A folytatásban pedig egy különleges remix jön a Let's Get Married című trackből, itt a 96.4-en.

volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Holnap jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Champ, és Krug, sose tudod, hogy ki van vele.

96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Beats FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Sometimes I feel left out. 200,000 in the best, I'm stressed.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies!